Bugalu, Bugalu, hey. Bugalu, Bugalu, hey. Kalalu, Kalalu, hey. Shalu, Shalu, hey. Kolbu, Kolbu, hey. Sadu, Sadu, hey. Dada, Dada, hey.